A kölcsfanzőzis csülbebikó. Délzelek ma, hélás, halt doch die Fésage.